Ők meg eljegyzett, hogy a Madagascar is jó, és bumi tagnockan, de jó szí. Uden is te maga vittem, hogy egonóval jegyzett, hogy tagnockai, hogy detecai, hogy zsebogmó, egonóval jegyzett, hogy cíveszen, hogy nőrbén. Uda a szkáin is jegyzett, hogy tukói, hogy knákkaga, hogy tukói, hogy nisztunott, hogy annual members assembly, hogy tagnocks, hogy begat csiszkvászra, hogy tapnáztjú bűszöntsesk, hogy tagnopi, hogy maga jönnest, Cheese questers with the Dudegno. Ok, min magodai ha we with the mega yosti aguno hedge the Dudegno say annual softball tournament with the Gartno and Nistono know what cheese questers be him again Nistono Niso sat cheese questers the Dutch Park Sankatsi. Ok, budai hedge at the Japan or ha Yumia Beach, I had an ask him to know I had and the mega when Chicago and Jessica Magarin ask him out to teach I got the Bajmo Do, I you John Longchap, I Nancy Trapper, otherwise Kagaya Cheyenne Gall, Gamagarin ask him out to teach I and we jab a check and we jab a chimagin, so you I Cheryl Apache, Betsy Longchap, Charles Ludet, Jamie Little, Kagaya Sean Abrelion, I went just to Gaya's Gajin Teno. I had you the Bajamon and Gisha Patajisha Gaja, and you subbed the Pingos Pizza, Nicole Bolson, Majaka Gumsora.